Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Italjú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintek, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis fülös Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is. Információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Vitamin-Lárnyú.
9: This ain't no disco. It ain't no country club either.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: még több zene!

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

Beton Radio.

0: Euro Dance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
3: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

az ön kedvencei. Otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Rangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL,
0: vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Hey man, watch out! It's a woodpecker from space!

0: most ez a kedvenc.
1: Beton Jó Rádió.
2: Hello Time Boy, this is your operator. Get ready for mission Return to Paradise.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádió.

Rádiómania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: Csak neked, csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

delicious deliberation. I wanna fuck.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitamjú rádió.
0: Mi így feltünk.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Sebastian Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: a 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá.
1: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Vitamin Rádió.

0: élő vízben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti. XIL
1: XIL
0: vagyis XIL XIL XIL retro válogatás és minden, ami belefér XIL-en.

0: dumb. Puff! Ne, jó?
1: Bitang jó rádió.
2: A 80-as. Kilencvenes.
3: És napjaink legjobb zené.
2: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Itt a rádió.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél, hallhat
7: még több, még több zene.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretném.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Rangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak diszkó galaktika.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel. Psillel. Psillel. Psillel. Psillel.

száraz kórót, szélvésztől kergetve. Bújdosó szeretőd, jusson majd ezed.

Hello, belló, kedves Bitangyó Rádió hallgatók! Üdvözlök mindenkit, szóljatok a maminak, a papinak, a gyerkőcöknek, mert bizony, itt van a retroadás Szillel a Bitangyó Rádióban, és hát csupa-csupa régi zenéket hoztam, javarészt külföldieket, úgyhogy készüljetek fel, várok mindenkit sok szeretettel a Bitangyó Rádió chatfalára, ami úgy szól, hogy bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com.

your attention, please. It's time for the final countdown.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hejó, halihó, hát remélem nem csak engem ver a víz, Dolly Rolt is verte a víz, és remélem bennetek, ti is éppen melegetek van. Hát üdvözlök mindenkit nagyon sok szeretettel, minden kedves Bitangyó Rádió hallgatót, ez itt velem a retro műsor, kérem szépen. Hát hiányoztatok, ugye tegnap nem tudtam jönni adásba, mert dolgom volt. Aztán hát későn is értem haza sajnos, úgyhogy még jó, hogy lemondtam az adást, ugyebár. Na de nem csüggedünk, hát bizony, 2026. június 10-e van, szerdai napocska, azaz bizony, kérem szépen, Gréta Margit névnapja van, minden Grétának és Margitnak. Boldog névnapot, aztán vannak másodlagos mai névnapok. Bardó Hargitta und Bács Diana Margaréta Gyöngyi. Ma van a névnapom, hoppá! János! Mindannyiótoknak boldog névnapot kívánok! Üdvözlöm a külső hallgatókat, üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket. Itt a Bitangyó Rádió chat falán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője radio.com. Itt van kedves Maskura 67, kedves Hava, és a két robotunk, Bobby és Arturitu, és mindenkit várok nagyon sok szeretettel ide hozzánk a Bitangyó Rádió chat falára. Aztán ugye jelen vagyok a redzonechat.hu oldalon is, ahol itt van Baby, Dorina, hát aztán így kb. Így ennyi. Hát igen, hétköznap mindenki dolgozik, aki csak tud. Aztán jelen vagyok a heavenface.com oldalon is, ahol 47-en vannak. Üdvözöllek benneteket, kedves Ironella, Julcsi, Leticia, RB, Piszok, Redjox, és még valaki, Sunny, Ashlia, aztán itt van Hurka, Margitka, Zsanca, és még sokan más, a KMK, úgyhogy benneteket is üdvözöllek. Hát figyeljetek, csapjunk a lecsóba, mit szóltok hozzá. Megérkezett Kata is, szia, hello, bello, a Bitangyó Rádió chat falára. Hát külföldi zenéket hoztam leginkább, úgyhogy fogadjátok sok szeretetet Duran Durantól az Ordinary World, aztán érkezik Abba, hát mivel, hát a lóvéval, Money Money.

Hát kérem szépen, a többiek a bányába dolgoznak még, ugye hétköznap van, ilyenkor kevesebben hallgatnak minket, azaz engem. Én vagyok rosszkor szerintem.

Jelentem, itt be van borulva az ég, és bizony reggel fél hétkor volt egy jó kiadós eső, aztán megitta a föld a vizet.

Jön érkezik egy igazi régi zene Adriano Celentano-tól, a Susanna, aztán Jennifer Rush-tól a Power of Love. Ez itt a Bitang Jó Rádió.

Nagy puszi, that's Smiley, és üdvözöllek, kedves Kinga!

0: legjobb Eurodance slágerei minden héten. Minden héten. Itt a Bitangló Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangló Rádióban. Minden héten. Itt el.
2: Én mondom néktek, hogy szégyen a futás, de hasznos, ugye? Ugye, kérem szépen. Hát remélem mindenki jól érzi magát, és kellemesen el van foglalva a zenékkel, és hát ugye egymással itt a Bitangló Rádió chat falán mindenki jól érzi magát, és aki külső hallgató, az is remélem. És hát aki a melóba van, hát annak nagyon nagy kitartást kívánok, mint mindig szoktam mondani. Hát igen, meg hazafele is, ugye? Nos, kérem szépen, elregélem nektek a mai műsort itt a Bitangló Rádióban. 18 óráig vagyok veletek, aztán 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a Max Sensation című műsora élő közvetítés a Twitch-en. Nézve hozzá te is, aztán 20 órától 22 óráig érkezik kedves Pete és a Eurodance Mania című műsora, úgyhogy utána érkeznek a fiúk, úgyhogy mindenféle jóra számítsatok, tartsatok velünk, ha van kedvetek és időtök. Jön egy kis Elton John, Blue Eyes, aztán Keoma lambadája, ez itt a Bitangló Rádió.

Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek

Kiskoromban mindig szokták mondani, hogy ne igyál mustot, mert befofol. És én nem tudtam elképzelni, hogy miért mondják mindig ezt nekem. Hát aztán elmentem szüretelni, ugye? És hát jó kis kör volt, na, valljuk be. Aztán rájöttem, hogy miért mondják.

Hát igen, fagyira dinnyét enni, hova, hát tudsz élni, anyukám. Végül is én se vagyok azért piskóta, éjjel 1 órakor kovászos uborkát eszek meg, iszom a levét, és semmi bajom nincsen, elárulom nektek. Blue.

nagy puszi, kedves szemes Ironella, büszke sas, és még sokan mások a Heaven-on. Jön, érkezik Nick Cave és Kylie Minogue egyik közös dala. Figyelj, fülej!

Üdvözöllek, kedves Karesz, a chat falunkon. Kellemes időtöltést és zenehallgatást neked is, aki éppen hallgatja a Bitangyó Rádiót. Jön, érkezik Bonnie M. Very Cool. Ez itt a retroadás velem, Szillel.

Hát kérem szépen, ma nagyon élénkek vagytok. Hála Isten, én ezt szeretem, mikor lehet veletek beszélgetni. Az összes falon egyszerre vagyok fent, ugye? Nem mindig tudok odafigyelni, ugye?

Dead Smiley szerintem várja a hétfőt, ugye? Hát én is várom a hétfőt. Hol van az még, anyukám? Szemes is hulla, hát. Ugye, aki éjjel legény, az legyen nappal is, szoktam mondani. De amúgy ez a meleg is megvisel bennünket, úgyhogy hidratáljatok, úgy, mint reggel a kertem is itt a vizet, úgyhogy igyatok, ne búsuljatok. Érkezik Kelly Family, An Angel című zenéjük.

De ha már így írjátok, hogy fáradtak vagytok, hát eljött ugye az ideje a virtuális kávézásnak, hát akkor mindenkinek egészségére.

De amúgy megsugom nektek, hogy például hétvégén nagyon sok adás lesz itt a Bitangyó Rádióban. Ahogy láttam a szombati beosztást, hát lesz mindenki. Már déltől indul majd szombaton a buli, egészen este 10 óráig, úgyhogy tartsatok velünk, mindenképpen szombaton leszünk a legtöbben, és hát pénteken is, ugye már 14 órától kezdi Pete a Váltó Műszak című műsorát, aztán én is majd érkezek pénteken, úgyhogy meg Pinocchio is, Wolfi, péntek szombat az, ami leginkább aktuális. A vasárnap az még kétséges, még nem tudjuk pontosan, de az biztos, hogy én holnap nem jövök.

De amúgy a csütörtökön lévő emberkék már lassan jobban tudják, hogy milyen műsor fog érkezni, vagy lesz, mint mi, ugye? De nem is baj ez, én mindig beírom a Heaven Face oldalra, a Bitangyó Rádió szobába a következő műsorokat, úgyhogy most is be vannak írva a hétvégei műsorok, úgyhogy nézzétek meg, ha van türelmetek, kedvetek hozzá, a heavenface.com oldalon, a Bitangyó Rádió szobába megtaláljátok a hétvégi műsorokat is. Meg hát ugye Facebookon is ki szokta tenni, ugye Pinocchio, meg ide nálunk a chatfalra is, úgyhogy így egyelőre ennyi a történet.

Elárulom nektek, hogy én ilyen tizenévesen nagy bonanzás voltam, meg depes módos, bizony inkább depes módos voltam. Hát most érkezik egy depes mód dalocska, zenicske, personál Jézus, úgyhogy fogadjátok majd sok szeretettel.

azért azt is elárulom nektek, hogy hát a nagy titkomat, ugye? Én marhára szerelmes voltam Dave Gahanbe, úgyhogy, de nem mondjátok el senkinek.

Aztán egy másik nagy szerelmem is volt, ő neki hosszú haja volt, és ezután a dal után következik Modern Talking, Sherry Sherry Lady, és hát bizony Thomas Anders, gyönyörű haja volt.

Süyart. Na, akkor mindenki köse fel a felkötni valóját, illetve dugja be a biztonsági jövét, és lehet kapaszkodni. Érkezik Head Away Megamix itt a Bitangyó Rádióban.

Halli ho, hedevei meg a mixét hallhattátok itt a Bitangő Rádióban. A retro műsor folyik éppen. Hát, már kevesebb, mint egy óra van veletek. Olyan gyorsan eltelik ez a két óra, hogy észre se veszem. Főleg, mikor ugye dobáljuk a gifeket, és jól érezzük magunkat a zenék alatt fölött. Na de kérem szépen, olyan zene érkezik, amit már én is rég hallottam, és remélem ti is. De még mielőtt jönnének a zenék, elregélem a mai műsor, 18 óráig vagyok veletek. 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a Max Sensation című műsora. Élő közvetítés a Twitch-en, nézd be hozzá te is. Aztán 20 órától 22 óráig, azaz este 10 óráig érkezik Pete és a Eurodance Mania, úgyhogy nagyon jó zenéket tol kedves Pete is, úgyhogy tartsatok a fiúkkal, én utána mindenképpen, ha van kedvetek és időtök. Ahol még hallhatóak vagyunk, az a... mi is? www.porbolettem.hu oldal, és a redzonechat.hu oldal, aztán a heavenface.com oldal, aztán a beathang, kötőjel jó, kötőjel radio.com oldalunk, itt a cseten is várok mindenkit nagyon sok szeretettel. Érkezik Jam és Spoon, Plofka című zenéjük. Ugye? Aztán érkezik To Unlimited is, No Limit. Na akkor tekerjük meg ezt a bringát, gyerünk!

Ugye ezek a dalok, ezek a zenék, amiket úgy nem tudnak kitörölni az agyunkból, mert ugye mindegyik világsláger lett a 90-es évek zenéi.

Hát kérem szépen, este van, este fele van, már mondhatjuk, hogy este fele van. Ugye? Hát kell egy kis erotika az este folyamán. Hát biztos lesz majd a fiúknál is. Én azért elhozom nektek erotik egyik dalát. Help me, Dr. Dick!

0: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Minden héten. Itt a Bitangő Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek

A mostani mikrofonnál Szilt hallhatjátok. Egészen 18 óráig vagyok veletek, retro zenékkel, régies zenékkel. Aztán 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio Maxi Sensation című műsora, tartsatok vele, élő közvetítés lesz a Twitch-en, nézzetek be hozzá, bizony, lehet látni Pinocchiót miközben tolja nektek a jó kis zenéket. Aztán 20 órától 22 óráig érkezik Pete és a Eurodance Mania, tartsatok velünk. Ami a zenéket illeti, jön Paradiso Bailando, aztán DJ Bobo, Let Me Dream Come True.

kérem szépen, folyamatosan megy a buli, és hát lassan vége lesz a műsoromnak. Na de, olyan zenét hoztam megint, amit már nagyon rég hallottam, hát remélem ti is. Miss Jane az előadó. It's a Fainted Day. Hamarosan érkezik.

Arra gondoltam, hogy megkoronázom ezt a mai délutánt nektek, méghozzá egy korona zenével, Rhythm of the Night címmel.

Kivéve, ha valamit benyal az ember, ugye? Kaja szempontjából. Na de érkezik C-Block. So, so strong, out.

0: pain on my brain, and I gotta give me some.
1: I'm so strung out and now I don't know what to do.
2: Meg is érkezett a falra, kedves Pinocchio, és érkezik Maxi Sensation című műsorával, ne menjetek sehova, egészen 20 óráig fog benneteket szórakoztatni, aztán érkezik 20 órától 22 óráig Pete és a Eurodance Mania. Hello, Bello, more.

Hát kérem szépen, már csak pár percem maradt, ezért aztán hozok egy kis Children-t. Mit szóltok hozzá? Robert Miles, Children. Küldöm mindenkinek sok szeretettel, és bizony hálás vagyok, hogy velem voltatok a mai napon. Találkozunk pénteken, méghozzá 16 órától. Lazulunk egy kicsit, mit szóltok hozzá, úgyhogy velem pénteken robhatjátok. De ne menjetek sehova, érkezik Pinocchio és az ő műsora. Szia voltam, hello, hello!

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faradták a csávót, de ha elkezd füllenteni, ú anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ősüsű a sárkány? Ezt az égést. Már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen. Pinocchio.

0: give me some more music, baby. Now here's one that's hot from the record presses.
1: Burn my fingers!
0: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
2: İspan. Hot eski.
3: Kicsoda kegyelmet! Üdvözöllek, dicsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Mi szél hozott, mondszáres, mi vajon a szíved? Terve!

your journey back in time. A liberation was once mine.

Hello, hello, hölgyek, urak, ez itt a Bitang jó rádió, benne pedig már a Fafejő Pinokio egészen 20 óráig. Ugye szerda van, ugye ilyenkor ugye élőadás képpel és hanggal kerem szépen a Facebookomon, illetve a Twitchen, és a TikTokon keresztül ugye részletű az adás képpel és hanggal. Ez a Bitang jó rádió. Mielőtt nagyon belemelegednék a műsorba, szeretném megköszönni az elmúlt két óra fantasztikus 90-es évekbeli válogatását kérem szépen Szilkolag a nőnek. Hát kedves Szilli, köszi a fantasztikus muzsikákat. A csodás 90-es éveket idézted vissza abban a kettő órában. Tobi, szép estét, jó pihenést neked. És akkor kezdődjük a műsor. 1985, egy fantasztikus film. Steven Spielberg. Egy film ugye három részben. Back to the Future, vagyis Visszajövőbe című film. Egyik betétdal hallható, kérem szépen. Ennek ez az 85, Hugh Lewis and the News és a felvétel. A The Power of Love a Bitang rádióban. Kezdjük a műsor. Back to the Future. Visszajövőbe. Hát Doki!

Szarkanszi Pen vissza a jövőbe. Egy fantasztikus film. Egy igazi kassza siker volt, hogy a 85-ben. Steven Spielberg filmje, a Back to the Future. És film egyik betétdala hallottok, remélem szépen a teheten 85-ből. Hugh Lewis and the News és a felvétel, a The Power of

hogyha van nekünk egy chatfalunk, kérem szépen, ez a Bitangi Rádió elsődleges chatfala, ha bitangiradio.com-on keresztül elérhető a chatfal. Ugyan az oldalon még néhány napi kétig talán ugye még, mire elkészül az új oldalunk. Ugye jó munkához idő kell, hát még a milyenkéhez kérem szépen. De megéri szerintem majd várni. Addig is persze a chat működik zavartalanul. bitangiradio.com/chat.

egyelőre még mi sem melegedünk bele nagyon a muzsikákba. Maradunk még mindig egy kicsiket a 80-as éveknél. Ígérem nektek, hogy lesz egyébként 90-es évek is nálam is majd, de lesz egy kicsi ilyen, egy kicsi olyan. Igyekszek például szépen minden igényt, ez zenelőleg legalábbis kiegészít. Kezdődik. Apa, kezdődik. Szóval igyekszek majd minden zene igényt kérem szépen kielégíteni. Legyen az 80-as, egyébként 90-es évek. 85 kérem szépen. Hugh Lewis and the News és a The Power of Love. Visszalépünk 84-be. Érkezik egy dal, bármennyire hihetetlen, igen, érkezik egy maxi lemez, bár a lemezátszó korongján. És ugye élő műsorról beszélünk, és persze egy élő adásról. Érkezik tehát 84-ből egy olyan dal, amit ugye aztán később elénekelt szintén duetben Nena és Kim Wilde. Ugye 84, ugye egyelőre itt csak ugye nekem érkezik egy maxi lemez, bár a lemezátszó korongján. És ugye élő műsorról beszélünk, és persze egy élő adásról. Érkezik tehát 84-ből egy olyan dal, amit ugye aztán később elénekelt szintén duetben Nena.

84. Hát gyerekek, jó a muzsika, na, biztos. Pitangyorádió.com.

Irgendwaj, irgendwu. Irgendwann. Nena!

Hát, és most akkor inkább te menj, mint én dolgozni. Én már voltam reggel. Most már rád fér egy kis mozgása. Szóval bitangyurádió.com. Egy rádió. A rádiók közül. Egy rádió. A tárok nélkül. 84. Nena.

Ugye a műsor címe persze nem véletlenül ugye Maxi Sensation, hiszen ennek 2 órában kizárólag, na jó, általában kizárólag ugye csak Maxi Sensation-ek pörögnek, élőben 2 órában egy 12 incses Maxi Sensation játszok korongján. Nena!

0: Hát, kedves önmaskó! Egyet mondok, de bizony kettő lesz belőle.
1: Úgy érzem azt, hogy semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezetem nem kívánja. Már szervezetem nem kívánja.
2: Riheljük ezt a melót. Egyszerűen riheljük.
1: Már szervezetem nem kívánja.

Tangyo Rádió. Terüljük ezt a mondat, igaz, maskora? Bár én mindig azt mondjuk, hogy jó munkát létezik. Hát szerintem azért van. Csak meg kéne találni egyszer végre. Ennek 984, tehát ő Nena a Bitangyo Rádióban. Visszalépünk 1985-be. Bizony, ugye rengeteg vád ér, hogy engemet, a zenei stílusomat illetően. Pedig ugye igyekszem nagyon fogult lenni. Igyekszem játszani ezt is, azt is, és persze amazt is. Hát imár egy élő bizonyíték, kérem szépen. Bitangyo Rádió. 1985. Két fantasztikus zenész. Bizony, nagy kedvencem volt a felvétel. Persze ma is szívesen hallgatom. Gary Moore and Feel the Not. Kint a mezőkön.

Pitangio Radio. Communication. Egy biztos, lehet, hogy kicsit fura a zene ízlésem, de azért nem olyan rossz szerintem. Gary Moore and Feel the Not, Out of the Fields.

1985-ös. Egy fantasztikus felvétel tele tiszta dinamikával. Két fantasztikus név, Gary Moore és Phil Lynott, és a felvétel Out of the Fields, vagyis Kint a mezőkön, bitangyoradio.com. 1983. Egy felvétel, mert bizony-bizony sokat pörgetőnek én a diszkóimban. Egy debütáló album. Persze nem ez volt az album kiemelkedő felvétele. Szerintem pedig de. 83. A csapat neve Boytronic.

Nokre szeretett Bitangyó Rádió.com, 1983, tehát a Boytronic és a Luna Square. 81. Mark Almond és csapata. Egy debütáló album. I will parade you down the high street. You've got the attraction, you've got... Non-stop erotic cabaret az album címe egyébként. 81, tehát Soft Cell. És a Sex Dwarf. Making

Hát jönni kell az. Akár csak ezzel. Ami persze nem jelent meg a maxi lemezen sem, pedig kis lemezen nem jelent meg, csak ugye az albumon található. Szóval egy kicsiket ezért csaltam, hogy ez 33-as lemez. Debütáló albumról szól, Soft Cell és a Sex Dwarf. Milyen volt a 80-as évek? Van egészen más. Outfit.

Lehetett szeretni, lehetett nem szeretni, de lehetett imádni. Egy legendás korszak.

Egy igazi érdekesség, ugye? Csapat, hogy igazi slágere nem volt más, mint a Tainted Love, vagyis a fertőzött szerelem, ami szintén ez az album található egyébként. Non-stop erotik kabaret. Új hullám, New Wave. Mark Almond. Soft Cell. Sex Dwarf. Igazán ez színes év, kérem szépen. A csodás a 80-as évek, ugye? Ennélben bizony sok minden belefért, ugye zenéleg legalábbis. Ugye 1967-et írtunk, akkor, amikor ez az úriember és az őslágere felcsendült, kérem szépen, az akkori listákon.

Köszönöm, hogy a legendás korszakok ugye voltak, kérem szépen, és persze vannak is, persze nem úgy, mint napjainkban igazából, hiszen a napink zenéje, hát meg őszintén tőlem azért kicsikét messze áll. Annál közelebb, kérem szépen, 60-as éveké. Chubby Checker! Hát ráz a csípőd! Úgy figuráz! Vitangyorádió.com

0: egyébként egy szerencsém van a zenét illetően, és ezzel a rádióval kapcsolatban, hogy itt bizony kérem szépen mindenki, de mondom mindenki.
1: Itt mindenki hülye!
2: Itt mindenki.

Na kérdés szépen, Bitangyó rádiódat, kám, ugye megidéztük a 60-as éveket is, hát vissza 87-ben, azt hiszem talán vagy 89, kicsit puskáznunk kell, 87, kérem szépen, amikor ez a felvétel megjelent. Úristen, hát ki ez a srác? Fight! Fight for your right! Beastie Boys! Szintén egy más zenei világ, kérem szépen. Ettől volt szép a 80-as évek, hogy bizony-bizony elfért egyes mellett rengeteg zenei stílus. A ska, a new wave, a rock and roll, az italo disco. És a Beastie Boys.

0: www.nokreservitongyourradio.com. Nézzünk körül, mi újság a nagyvilágban. Már itt a csatornát illetően. Itt van Ronnie kollégám, és persze az előbb itt láttam Tökszár kollégámat is. Itt van Szép Erdélyből Bubu, és persze itt van Bubuné is. Itt van a maga halálos mosoly. Little Smile. Itt van Horgász, ugye itt van Pista 67, itt van a Szürke Kisegér. Itt van a Tika, és persze itt van kedvesem. Az egyetlenem Zorka is. Akinek még persze mindig áll. Hát mi áll? Hát persze, hogy áll az ajánlatom.
1: Hogyha maga hozzám jönne feleségül, akkor én az első házassági évfordulónkon elvinném magát Afrikába.
2: Ilyen gálás lenne?
1: Igen. Az ötödiken meg magáért mennék.
0: Ugye persze van nekünk más csetünk is, például a Twitch-en, az én Facebookom, ugye itt van kedves barátom az Egyesült Államokból Polaroszki János. Vagy éppen itt van kiváló kollégám Jetski is, mert ez a bitangyőrjádó, köröm szépen, benne pedig a fafejű, fafejű Pinocchio, egészen 20 óra, aztán pedig érkezik majd Pit és a Eurodance Mania. Mert ez a bitangyőrádió.

erre szokták azt mondani, hogy idősebbek hamarabb abbahagyhatják, szokták volt mondani. Ugye ez már a Whitesnake nevű formáció felvétele. 87. Is this love? Egy kis rock muzsika. Abban is a kellemesebb rock baroda változat, kérem szépen. Whitesnake.

Hello Drusszám, B-Csop is megjelent az élőadáson. Is this love? White Snake. Tolna megye. Azért tudjuk, hogy a legszebb megye. Baranya. Hogy ott van a szomszédságában Tolna megye. Is this love? White Snake.

egy műsor a szerdánként kérem szépen élőben egy képpel és hanggal, mert bizony van egy képem hozzá. Egészen pontosan Ultra HD. www.utangyoradio.com. Van ugye White Snake 87-es slágerek, kérem szépen, és az Is This Love. 1991. Hát irány a dzsungel. Jungle in my heart. 91. Egy újabb Max elemezjátszó korongján.

Egy kis Eurodisco, kérem szépen, már ugye 91-ből. A csapat neve Bad Boys Blue, Jangle in My Heart. Mi van az én szívemben? Egy ember tucatja csak. Tőle kedvesem Zorka. Run, run away. Run, run away.

Nagy műsor persze szerdánként 18. kezdéssel, három platform, egy képpel is, hanggal együtt. pitangyoradio.com, tehát ugye a Maxi Sensation egészen 20 óráig. Hát egy nagy ugrás, kérem szépen, 2002-ben járunk már. Jó, már Szil játszott a csapattal egy felvételt. Talán az első közül. Hát íme 2002. A csapat a The Sunflowers és a Flow.

Kérem szépen, hogy egyéb biztos, hogy a világa változik. Így persze mi is jól változunk, legalábbis valamennyire. Bármennyire igyekszünk ugye megőrizni a hagyományainkat, az értékeinket.

Na, kérem szépen, akkor ugorjunk vissza, kérem szépen Svédországba, 98-ba. Az egyik igazi fellegvár, hiszen rengeteg sláger, rengeteg előadó született, kérem szépen Svédországban, illetve ugye tűnt fel elsősorban a svéd piacon. Bitangyoradio.com, tehát 98. Egy úri emberkinek neve A-Type. Here I go again. Itt vagyok újra. Újra és újra. Bitangyoradio.com 1998. A-Type.

hát ez szerinted vajon ki csinálta? Ki csinálhatta? Az én kis egy szürke eminenciás barátom, vagy egy szürke kisegér. Ő volt az elkövetője a dolognak. Here I go again! Itt vagyok újra, kérem szépen! 98!

Szakrendszer ugye szerdáról lévén szó, ugye ezért ugye Maxi Sensation 18 órától egészen 20 óráig. Az ugye érkezik Pete és a Eurodance Mánia Bütöngeredő műsorában. 98-90 csodás Svédország. És hogy innen származik, hogy annak idején innen indult, hogy a karrierje különösszépen ugye Dr. Albánnak. Vagy éppen Leila K. Vagy az éppen most pörgő. A-Type. Vagy az Ace of Base. Vagy éppen ugye a legendák, legendája különösszépen az Abba együttese. A-Type különösszépen is a Here I Go Again a Bütöngő Rádióban. Yeah, 1995-ben így járunk. Ugye ez már W. Fit Alexia. Dancing with an Angel, vagyis én táncolok az angyallal. Ez lennék én. Mármint az angyal. Bitangyoradio.com W. 95.

0: Hát, angyalkám, nagyon csönd vagy, netán éppenséggel csomagolsz.
1: Hogyha maga hozzám jönne feleségül, akkor az első házassági évfordulónkon elvinném magát Afrikába.
2: Ilyen gálás lenne?
1: Igen. Az ötödiken meg magáért mennék.

Disco. Disco music. Hát kedvesem, mekkora bőröndel csomaghoz? Ebbe belefér az egész életünk.

angyalkám. Táncok az én angyalommal. Pitangyuradio.com. Egy rádiótárok nélkül. Benne a fafejű, fafejű pilók, és persze benne a műsor minden szerdán. Élőben képpel és hanggal. A Twitch-en, a TikTokon, és persze, amely persze már nem titok, a Facebookon.

Kálti kisegér, vigyázzál! Úgy jársz, mint én. Végig már gurulni fogunk, érted? A sok sajtól. Én a sajtortától. Te meg a három szelet sajtocskától.

Kérem szépen a bitangyorradio.com, 1995 W Fit Alexei és a sláger, kérem szépen. Na kérem szépen, most pedig irány Moldávia, hát Bubukám és kedves Bubuné. Egy-egy slágeres előadó, legalábbis nálam, igaz Wolfi? Mert bizony nálam sok ilyen található, egy slágeres előadó. Ten Belen és csapata az Ózon. És ez én csodás a román nyelvtudásom, kérem szépen, akár csak a franciám. Bitangyoradio.com, Ózon és a Dragon Stadin Tej. Hello, salut. Bubu volt a nyelvtanárom. Maya hi, ez megy nekem is egyébként, hi, húha!

0: Na figyelj! Fericira! Halló! Halló! Gyerekek, anyanyelvi szinten nyomom a műsort. A kérdés már csak az, igaz, kedves kisegér, hogy melyik az én anyanyelvi szintem?
1: Igenis, feleséges úr!

egyenlően kérem szépen, hogy mi nem félünk a farkastól, nem bánt, az csak a megkóstol. Most kérem szépen, érkezzék egy születésnapi ajándék. Mert ez a Bitangyarádó, benne pedig a fafejű Pinokio egészen

censuraj. Az ajándék egyenesen a kedvesemtől származik, vagyis Zorkától. Nekem is ugye van úgymond ugye kedvenc, úgymond rock zenekarom. Beast in Black, Blind and Frozen.

Szóval köszönöm egy szülőnöp ajándék, lemezátszó korongján. Beast in Black. Blind and Frozen. Csak hogy mutassam, hogy ilyen nem is van egyébként.

egy fantasztikus szörpendik keresztül remezáció korongján Beast in Black és a Blind and Frozen. És kérdezem, hogy ezzel nincsen vége a sorok, hiszen érkezik még egy ajándék. Hát kedves, kiségenek köszönhető az ajándék, megmondom őszintén, amit persze adott és hálásan őrizgetek, és köszönöm szépen. Hoppá, Rizimi! Szóval még egy ajándék lemez, kérem szépen, a lemez játszon. Pete Junior! Pete Fernando! Pete Sheila! Az emlékek élnek. Bizony, bizony.

emlékek élnek, de még mennyire. Pete Junior and Fernando Fitzsila. Akkor fájt egy régi ér. Szintre egy ajándék lemez. Köszönöm.

0: pitongyuradio.com. Pete Junior and Fernando és Sheila. Emlékek énekelni szépen itt a Bitangyó Rádióban. És akkor érkezik még egy ajándéklemez, amiben bizony többen közreműködtek, mire a lemez eljutott hozzám. Ugye ebben benne volt az Zorka kedvesem keze, az ő barátja Dani is, és persze a Vég, az maga kopasz barátom volt, a láncem végén, és persze az elején is.
1: Szóval azt mondjátok, játszunk még! Az a baj, ezt nem hallom, szóval...
0: Hát, ha nem hallom.
1: Még?
0: pitangyoradio.com. Egy rádiótárok nélkül.
1: Hangosan jó, játszunk még! Ez már jó, játszunk még!
0: No, akkor játszunk még! Egy 90-es szuperformáció... Hauber Zsolt, Menzel Gábor és Kovács Ákos, vagyis a Bonanza Banzáj! Kihalt minden, zene se szól, nincs Beethoven, nincs rock'n'roll!

Na kérem szépen, tehát Bonanza, Banza és a Kihalt, mindenkinek szépen itt a Bitangyó Rádióban. Most pedig érkeznék egy 93-as maximum, amit persze bármilyen hihetetlenül Pécsen bírtam beszerezni. Yeah, 93-ban járunk. És hát persze, hogy a Bonnie M. És így megy barna lánya kör.

egyetlen ön előadokrem szépen a Bitangyó Rádióban, és pontosabban nálam, amely bizony képes egy egész esti és két órás műsort betölteni. Igaz, kisegér? Emlékeztek rá? Yeah, man! Azt tartja, hogy Wolfi barátom, hogy minél színesebb a műsor, annál jobb, minél több zene van benne. A büdös túrost, azt! Lehet egy két órás műsort megcsinálni egy felvétellel is, kérem szépen. Erről ugye volt pár annak idején bizonyítékom. Volt, aki megélte, volt, aki átélte, és volt, aki...

nem kell az egyéb kérdezépen, csak egy mikrofon, jó beszélőke, és egy darab felvétel. Már is kész egy 2 órás műsor.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Igenis, feleséges úr!
0: Mondom, ez a Bitangyó Rádió.
2: Ez örö, ez borotán. Ez örötti borotán.

Hát édesem, túl sokat csomagolsz. Ennyit nem kell azért. Ott meleg van. 5 évig elleszünk, ruha nélkül is. Szóval csak mértékkel csomagolj.

Szóval a kedves Wolfi barátom, egyetlen egy dolog, amit mondottam néked, hogy bizony-bizony nem kell itt sok zenével rendelkezned, elég, ha van egy zenéd, és persze jó beszélőkéd. Hát babám, az épp pedig lesz szerintem. Ne dolgoztass túl engemet. Szeretem a könnyű leder cuccokat.

Szóval, kedves farkas, nem félünk a farkastól, hanem bánt az csak megkóstol. Nem, Kata, nem. Te maradsz ott, ahol éppen vagy.

lap, lap, lap, yes. Cha la la la la. Pitongyo Radio. La la la la la la. Hey, looks like a shook. Lap, lap. Sálalalala. Na kérem szépen, tehát egy felvétel, amely igazából képes egy egész eset, egy kétórás műsort megtölteni tartalommal, persze akár csak én. Kérem szépen, bitangyorradio.com, egy rádióhatárok nélkül.

0: véget ért. Ne essünk kétségbe.
1: Ma este.
0: Nem öntök szaradása ért véget, hanem az enyém. Hisz érkezik hamarosan a Lehetszok mögé Pete és a Eurodance Mania.

0: hasonló.
1: Forró betonon hasalok az anyám ideges úristenit, hogy megigette a hasamat, kérem szépen. Bitangyoradio.com Bonanza Banzai Live. Egy ajándék lemez szintén ugye születésnapomra.
0: Sima tenyér.
2: Ez a Bitangyó Rádió. Az odaér, meg oda is, meg vissza is.
0: Bár messze vagy rég, bennem minden hangszabad ér.
2: Márra messze vagy rége.

0: Forró betonon, kérem szépen, ez a Bitangyó Rádió, benne pedig ugye már az elköszönő félben lévő fafejű Pinocchio.
1: Köszönjük, hogy ennyi!
0: 14. 20 órától már Pete és a Eurodance Mánia a Bitangyó Rádió műsorában.
1: Mi mindig itt leszünk veletek! Köszönjük! Sziasztok!
0: Ugye szintén a lemezről szól a felvétel, bár ugye nem Maxiról, ez egy koncertlemez. De akkor a műsor végre érkezik még egy Maxi. Hát figyelj, kedvesem! Mert bizony a fafejű fafjú beszélni össze is meg vissza is, de azért a tény az tény. Na, Bitangyó Rádió!

DJ Janó és a Digital Scream. Yes! És bizony, bizony, ez egy nagy szerelem. Én mondom neked, és én mondom neked, akkor bizony el lehet hinni. Yes!

add nekem a lelkedet, úgy kívánlak téged. Ez egy nagy szerelem, igen, neked ezt tudnod kell. Soha, soha nem lesz vége. Hölgyeim és uraim! Ezt tudnod kell, soha, soha nem lesz vége. Í, basszus, pifti!

Így igaz, kísérlek hallgatni, Aranya Teddeszte és a Bitangyó Rádióval. Én köszönöm szépen mindenki megtisztelés egyben egy kitüntető figyelmet, ami 2 órában. Ez volt a mára, kérem szépen a Maxi Sensation, ugye, amely minden szerdán, ugye élőben, képpel és hanggal, az én Facebookomon, illetve a Twitchen és a Bitangyó Rádió TikTok oldalán. Egyelőre Pete-et hajtom. Valahol itt kell neki is lennie. Szóval ez egy nagy szerelem, kérem szépen, ez a Bitangyó Rádió. Ez már a másik mikrofon, kedves kisegér, ez már nem a recsegős, hanem a másik. Ez meg a vezetékes.

Ez egy nagy szerelem, igen, neked ezt tudnod kell, soha, soha nem lesz vége. Oh yes! Ugye közben a háttérben Wolfi csak lóbálja, kérem szépen lóbálja. Közben Piltit is megtaláltam.

0: Szakem szépen egy biztos.
1: Igenis, feleséges úr.
0: Hogy ez a Bitangyó Rádió.
2: Egy örö, egy borotán. Egy örö, egy borotán.

0: Nos, uraim, persze azért a lényeg, maradjunk meg a lényegnél.
1: Az Isten adott a nőknek szemöldököt. Mit csinálnak? Kiszedik, azt újra festik. Körmöket is adott nekik, azokra műkörmöket ragasztanak, érted? Van szájuk, de nem, nekik az nem jó, feltöltik szilikonnal. És ugyanazzal dúsítják a keblüket is. Ha jó Isten nem tud már a keblükre tenni, akkor a férfi ember hogy tudna? Há, hogy?
0: Hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát,

0: Szóval köszönöm szépen még egyszerre mindenki megtisztelés, egyben egy kitüntető figyelmet, amely 2 órára érkezik, tehát Pete és a Eurodance Mánia itt a Pitangyó Rádió műsorában.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.

egyelőre ugye Pete dolgozik a háttérben a technikán. Küzd az elemekkel, szokták volt mondani. Hajrá, Pete, ne add fel! Ez ott kérem szépen, tehát mára a Maxi Sensation. Érkezik tehát majd Pete és a Eurodance Mania. Legalábbis reméljük. További szép estét, sziasztok!

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Tasmania. A 80-as és 90-es évek legjobb

akkorak ma nem sokat fogok beszélni, csak zenélni. Mert a technika nem akarja, hogy beszéljek. Én ritkán mondok ilyet, de most nagyon-nagyon mérges vagyok.

No Shot. A folytatásban érkezik Alexia és a Me and You. Itt a Vitangi a rádióban.

Nos, hát hölgyek, urak, lassan, de biztosan eljön a búcsú ideje. És már megköszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmet. A technikai hibáért elnézést kérek. Utolsó eredeti felvételként jön Korona és the Rhythm of the Night.

Aztán érkezik majd a mi ügyeletes fogorvosunk, jön dr. Albán. És a Mr. DJ's. Nos, hát hölgyek, urak! Sajnos egyéb elfoglaltsági miatt a héten már nem találkozhattok velem. Remélem, hogy jövő héten szerdán, most már technikai hiba nélkül itt tudok lenni veletek. Köszönöm a rajongóknak, köszönöm a kitartó hallgatóságot. Még akkor is, ha nem sokat tudtam hozzátok szólni. További szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Az elmúlt két órában a Eurodance Mániát hallottátok. Találkozunk jövő héten szerdán.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Stabil Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Hihetetlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel. Psillel. Psillel. Psillel.

0: Mások csak beszélnek.
1: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Vitamin Rádió. A legjobb zenéket.

0: Bitóki Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Downhouse.

0: Pihtori Kiuru Radio.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhely szolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by some

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

denn? Wo denn? Ah, jetzt ja. Eine Insel. Ah, jetzt ja. Eine Insel.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.